binu nanso menyankopɔn ne tomi nti hwɛ ɛsɛ wɔ mɔgyina toɔ nyina